0: ondulacija.
1: Kažu da je nekad carovo um

0: A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmad, a...
1: Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Hajdalova.
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio Kanjiža.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Chig legjobb zenéjét. Get it? No.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi.

0: good.
1: It's my station on the rádió.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Két új korszerű és biztonságos játszótér Magyarkanizsán. A játszóterekkel a magyarkanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény bővült, a Napsugár bölcsödében és a Pittypang óvodában megvalósult fejlesztés a NISZ kőolajipari vállalat együtt a közösségért programjának támogatásával, valamint az önkormányzat hozzájárulásával valósult meg. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény három magyarkanizsai épületében jelenleg több mint 600 gyermek neveléséről gondoskodnak, így a mostani beruházások jelentősen hozzájárulnak a kisgyermekek biztonságosabb és színvonalasabb környezetben történő mindennapjaihoz. Zökkenőmentes a vajdasági szívbetegek ellátása. Így reagált a Vajdasági Tartományi Egészségügyi Titkárság az elmúlt napokban megjelent híresztelésekre, amelyek megkérdőjelezték a tartományi kardiovaszkuláris betegellátás biztonságát. Közleményük szerint a sürgős akut szívinfarktussal küzdő betegek ellátása teljesen biztosított és késedelem nélkül történik. A hivatalos tájékoztatás szerint a vajdasági infarktusos betegek sürgőségi ellátórendszere a hatályos orvosi protokollok szerint működik, bár a rendszer 2016 előtt komoly kapacitáshiánnyal és hosszú várólistákkal küzdött, az akkori reformok óta Szabadkán, Zomborban és Nagybecskereken is új angiográfiai központokat hoztak létre, a meglévő hálózatot pedig hamarosan két újabb angiográfiai teremmel bővítik. A közlemény kitért arra is, hogy a regionális központok szakorvosainak képzése folyamatos, egy-egy önálló intervenciós kardiológus felkészítése ugyanis körülbelül 5 év mentori munkát igényel. Minden szerbiai állampolgárt megillet a részvény alapból tervezett támogatás, jelentette ki Siniša a Mali szerb pénzügyminiszter. Elmondása szerint az állam ezzel is támogatni kívánja a polgárokat, és megmutatni, hogy a nehéz időszakokban is számíthatnak rá. A miniszter szerint nem szabad politikai kérdést csinálni a kifizetésből, hangsúlyozta, hogy a világban egymást követik a gazdasági válságok, ezért fontos, hogy az emberek egy erős és stabil államra támaszkodhassanak. Hozzátette, hogy Szerbia gazdasági helyzete stabil az idei első negyed évben, a gazdaság 3,2%-kal nőtt, az államadóság a GDP 43,8%-át teszi ki, az államnak mintegy 5 milliárd eurós tartaléka van, a munkanélküliség pedig 9% alá csökkent. Elmondása szerint a bérek reálértéke is emelkedik.

0: A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanović, a Szerbiai Távfűszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást. A polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távfűszolgáltatók pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Dejan Stojanović az RTS hírműsorában elmondta, hogy nem lehet eltérő mennyiségű hőenergiát fogyasztani úgy, hogy mindenki ugyanannyit fizessen. Emlékeztetett arra, hogy a fogyasztás alapú díjfizetés 2000. A túlnyomóan napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követést.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 148, Zentánál 223 cm magas. A mai napon a fokozódó kánikula hatására ismét a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel, fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet. Záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat. Emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is. A napos időszakok jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefon Agrotex.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arengyelovo.
3: Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Jó reggelt kívánunk, akár már úton vannak munkába, akár otthon kortyolják az első kávét, vagy épp most kapcsolják be a rádiót, nagyon örülünk, ma is együtt indítjuk a napot. Andrea és Zenobia várja önöket, ez itt a Tisza hangja, a Panda Rádió 103,5 hullámhosszán. Itt nem csak a hírek ébrednek fel, hanem a mosolyok is. Hogy mennyire ritkán mondjuk ki egymásnak a két egyszerű szót, köszönöm szépen, pedig néha ez a két szó valakinek az egész napját megváltoztatja, és ez teljesen igaz, egy kedves szó nem kerül semmiben, mégis sokszor, ez a legnagyobb ajándék. A mai útravalónk így szól, a kedvesség olyan, mint a napfény, nem kérdezi, ki érdemli meg, egyszerűen beragyogja a napot. Lehet, hogy ma valaki éppen egy mosolyra vár, egy biztató mondatra, vagy arra, hogy végre meghallgassák. Legyünk ma mi azok, akik egy kis fényt visznek valaki más reggelébe, néha ennyi is elég ahhoz, hogy szebb legyen a világ. És most jöjjön a reggeli kérdés, amelyben ma is önöké a főszerep. Mi volt a legkedvesebb apró figyelmesség, amit valaki valaha tett önökért? Nem kell nagy dologra gondolni, lehet, hogy valaki tartotta önnek az ajtót, segített bevásárolni, vagy csak azt mondta, vigyázz magadra. Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. A legszebb történetekből a műsor során idézünk, mert hiszük, hogy a kedvesség ragadós, és jó lenne, ha minél többen megfertőződnének vele. A nap pozitív gondolatát a Grafopak Magyar Kanizsáról támogatta, és kész a kávé? Akkor induljon velünk a nap! Ez a Tisza hangja a Panda Rádió FM 103,5 hullámhosszán.
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenóbián, tudod, miért szeretem a névnapokat?
3: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Nem tudom, André, hogy miért szereted a névnapokat, de én is nagyon szeretem a névnapokat.
2: Igen, mert mindig van okunk arra, hogy valakit felhívjunk, megöleljünk, vagy egyszerűen csak azt mondjuk, jó, hogy vagy. Néha egy kedves köszöntés többet ér, mint egy drága ajándék, és ma is vannak, akiknek igazán különleges napjuk van.
3: A bővített naptár szerint ezen a napon ünnepel többek között Irma, Carmen, Mária, Athéna és Carméla is.
2: A Walter név germán eredetű jelentése a sereg uralkodója, vagy erős vezető.
3: A Waltereket gyakran határozott, megbízható embereknek tartják, nem szeretnek sokat ígérni, viszont amit megígérnek, azt igyekeznek betartani.
2: Az Irma név a germán eredetű Irmgard névből származik, jelentése nagyjából egész, teljes, illetve erős védelem.
3: Az Irmákat sokan gondoskodó, kitartó és melegszívű embereknek ismerik, ők azok, akik gyakran előbb segítenek másokon, mint saját magukon.
2: Zenóbian, ha ma becsengetne hozzánk egy Walter és egy Irma, mit készítenél nekik?
3: Egy jó erős kávét, valami finom házi süteményt és sok-sok nevetést.
2: Mert a legjobb ünneplés mindig ott kezdődik, ahol jó együtt lenni. Most pedig önök következnek, ki az, akit ma elsőként fel fognak köszönteni, egy családtag, egy barát, egy kolléga, vagy talán már meg is tették.
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
2: Ha ma ünnepel valaki a családban, vagy a baráti körben, ne csak azt írják neki, hogy boldog névnapot.
3: Írják azt is, örülök, hogy az életem része vagy. Lehet, hogy ez lesz számára a legszebb ajándék.
2: Nagyon boldog névnapot kívánunk!
3: Most pedig jöjjön egy jó dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: 3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
1: Sörös csirkán kívül ropogós, belül omlós finomság. Zenobia, mond csak, volt már olyan étel, aminek a neve elsőre meglepett?
2: Persze, amikor először hallottam, hogy valaki sörrel készít csirkét, azt hittem, hogy viccel, aztán megkóstoltam, és azóta teljesen megértettem, miért olyan népszerű.
1: Ma mi is elkészítjük ezt az igazi nyári kedvencet, a sörös csirkét, amely kívül szépen megpirul, belül pedig hihetetlenül szaftos marad.
2: És mondjuk is a hozzávalókat, egy egész csirke, vagy négy felső csirkecomb,
1: egy doboz világos sör, három gereszt fokhagyma,
2: két evőkanál olívaolaj, egy teáskanál piros paprika, egy teáskanál őrölt bors, só ízlés szerint kevés kakukkfű és rozmaring.
1: A csirkét alaposan fűszerezzük, dörzsöljük be fokhagymával, piros paprikával, sóval, borssal és zöld fűszerekkel.
2: Tegyük egy sütőtálba, öntsük alá a sört, majd fedjük le fóliával, 180 fokon süssük körülbelül 1 órán át, ezután tegyük le a fóliát, és még 20-25 percig pirítsuk, hogy szép aranybarna kérget kapjon.
1: És most jön a titkos trükk, a sütés vége előtt kenjük meg a csirkét egy kevés mézből és mustárból kevert mázzal.
2: Ettől gyönyörű fényes lesz a bőre, és egy finom, enyhén

0: édes kis ízt is kap, köretnek pedig tökéletes a rozmaringos sült burgonya, vagy egy friss nyári saláta.
1: A sör nem csak ízt ad az ételnek, a sütés során segít puhítani a húst, ez elpárolog.
0: És most kíváncsiak vagyunk önökre, mi az a családi recept, amit minden nyáron legalább egyszer elkészítenek? Bogrács, rántott csirke, lecsó, vagy valami egészen különleges?
1: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámunkra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő konyhai kalandok panda csavarral rovatban éppen az önök receptjét készítjük majd el. A legfinomabb ételeknek mindig van egy különleges hozzávalójuk.
0: És azt nem boltban lehet megvenni, az együtt töltött idő, a nevetések és a közös asztal teszik igazán emlékezetessé az ételt.
1: Most pedig jöjjön egy jó dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját, következik majd a zenetörténeti morzsák.
2: A konyhai kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Zenóbia, vannak olyan dalok, amelyektől egyszerűen jobb kedvünk lesz.
3: És vannak olyan előadók, akiknek már a nevét meghalva is a nyár, a napsütés és a fesztiválok jutnak az eszünkbe.
2: Pontosan ilyen a Kozombolész és egy zenekar, amely a 2000-es években friss színt hozott a magyar könnyű zenében.
3: De hogyan is kezdődött? A Kozombolész név valójában az együttes frontemberére, Kozombolész Leonidas Péterre, vagy ahogy sokan ismerik, Kozira utal. Szolnokon indult a zenei pályája, több különböző zenekarban is játszott, mielőtt saját dalaival országosan ismerté vált volna.
2: A kitartása meghozta a gyümölcsét, hosszú ideig küldte demóit, játszani a dalait.
3: Ki ne emlékezne a zenétől felforr a vérem, a valami most kezdődik el, a fülig ér a száj, vagy a végre itt a nyár című dalokra. Ezek igazi nyári életvidám slágerek lettek.
2: A zenében a prop és a latin ritmusok találkoznak, talán ettől annyira könnyed és egyedi a hangzásuk.
3: Kozi egyszer azt mondta egy interjúban, hogy szeretné, ha a zenéje jó kedvet adna az embereknek, és ez valóban sikerült. Koncertjeiken mindig fontos volt a mosoly, a közvetlenség és a pozitív hangulat.
2: A Kozombolész neve ma sem tűnt el, Kozi továbbra is zenél, koncertezik, új dalokat készít, és a régi slágereket is örömmel játssza a közönségnek. És most önökhöz fordulunk, melyik Kozombolész dal a kedvencük, vagy van olyan magyar nyári sláger, amelyet ha meghallanak, azonnal jobb kedvük lesz?
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő zenetörténeti morzsákban éppen az önök kedvenc előadójáról mesélünk.
2: Egy jó dal 3 percig tart.
3: De egy szép emlék, amit felidéz, egy egész életre velünk maradhat. Ezért érdemes néha felhangosítani a rádiót, és egyszerűen együtt énekelni.
2: Most pedig jöjjön a Kozombolész sláger, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955 adankó.com.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Zenóbia, szerinted van olyan nap, amelyiknek, ha lenne legalább egy izgalmas története, akkor emlékeznénk rá?
5: Szerintem nincsen. A történelem minden napra tartogat valamik.
4: Mint július 16-a.
5: 1969. július 16-án indult útjára a floridai Kennedy űrközpontból az Apollo 11. A fedélzeten három űrhajós utazott: Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins.
4: Négy nappal később Neil Armstrong lett az első ember, aki a Holdra lépett, a világ lélegzett, visszafojtva figyelte az eseményeket, amelyeket emberek százmilliói követtek televízión és rádión. Az Apollo 11 nem csak tudományos siker volt, hanem annak bizonyítéka is, hogy az ember képes megvalósítani a legmerészebb álmait.
5: 1661-ben megjelent Európa első banki jegyeinek egyike. Július 16-ához kapcsolódik a pénzügyi történelem egyik fontos időszaka is. A 17. században Svédországban ekkoriban kezdtek elterjedni az első európai papírpénzek.
4: Akkoriban ez óriási újdonságnak számított, sokan eleinte nem bíztak benne, hiszen addig a legtöbben csak érmékkel fizettek.
5: 1951-ben ezen a napon jelent meg a Zaphegyező, amely később a világirodalom egyik legismertebb regényévé vált.
4: Generációk nőttek fel rajta, és ma is az egyik legtöbbet olvasott klasszikus.
5: Július 16-án tartják a Nemzetközi Kígyók Világnapját.
4: Lehet, hogy elsőre sokan megijednek tőlük, pedig a kígyók fontos szerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában.
5: Tudták azt, kedves hallgatóink, hogy július közepén a nappalok már lassan rövidülnek? Igaz, ezt még alig vesszük észre, hiszen a nyári esték továbbra is hosszúak és kellemesek.
4: Talán ezért is szeretjük annyira ezt az időszakot, még sok a fény, még sok a meleg este, és még rengeteg élmény vár ránk. Na Zenóbia, ha egyetlen történelmi eseményt élőben láthatnál, melyiket választanád a mai napon?
5: Én biztosan az Apollo 11 indítását. Abban a pillanatban mindenki azt érezhette, hogy nincs lehetetlen. És te mit választanál, Andrea?
4: Ma én is ugyanezt, mert vannak pillanatok, amelyek nem csak a történelmet változtatják meg, hanem azt is, ahogyan a jövőre tekintünk.
5: És most önökhöz fordulunk, ha egyetlen történelmi eseményt megnézhetnének a saját szemükkel, melyiket választanák?
4: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hová utaznának vissza az időben. A történelem nagy pillanatai arra emlékeztetnek bennünket,
5: hogy minden nagy dolog egyetlen bátor lépéssel kezdődik. Lehet, hogy ma ön is megteszi azt a lépést, amelyre később büszkén emlékszik majd vissza.
4: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Maradjanak velünk, mert minden napnak megvan a maga története, és ma ennek önök is részesei.
1: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrójemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Balázsig legjobb zenéjét. Okay, no. This is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
3: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90/A szám alatt. Profivet, ahol minden tappancs egy külön történet. Zenóbia, mondd csak őszintén, volt már olyan, hogy elindultál a fürdőszobába, és a kutyád természetesnek vette, hogy ő is veled tart.
4: Volt, inkább minden nap, ha becsukom az ajtót, már ott ül előtte, mintha valami nagyon fontos dologról maradna le.
3: És képzeld, erre a szakemberek is megmagyarázzák, hogy van rá tudományos magyarázat.
4: Hogy miért követ minket mindenhová. A kutyák társas lények, a falkában mindig figyelik egymást, ezért számukra teljesen természetes, hogy követik azt, akihez a legerősebben kötődnek.
3: Vagyis nem csak kíváncsiskodni akarnak, egyszerűen csak biztonságban érzik magukat mellettünk, és szeretnék tudni, merre jár a gazdiuk.
4: Mert ez a bizalom jele is, ha a kutyánk mindenhová követ bennünket, az sokszor azt jelzi, hogy erős a kötődés köztünk. Ő nem azt nézi, hová megyünk, hanem azt, hogy együtt lehessünk.
3: Persze fontos, hogy időnként egyedül is tudjon maradni, de az, hogy örömmel követ bennünket a lakásban, a legtöbbször a szeretet egyik legszebb jele.
4: De mi a helyzet a cicákkal? A cicák ezt egy kicsit másképp csinálják. Ők sokszor úgy tesznek, mintha teljesen véletlenül ugyanoda mennének, pedig valójában ugyanúgy figyelnek bennünket.
3: Csak ők ezt sokkal elegánsabban adják elő.
4: Most pedig önökhöz fordulunk. Van olyan hely a lakásba, ahová a kutyájuk vagy a cicájuk mindig követi önöket? A konyhába, a kertbe, a fürdőszobába, vagy még a postáért is elkíséri?
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-675-550-es telefonszámunkra, vagy pedig kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. A legmosolygósabb történetekből a műsorban is fel fogunk olvasni. Néha azt hisszük, mi vigyázzunk a kedvenceinkre.
4: Pedig lehet, hogy ők vigyáznak ránk csendben, szó nélkül, csak azzal, hogy mindig ott vannak mellettünk.
3: A Panda Kuckó rovatot a Profivet állatorvosi ambulancia támogatja Magyar Kanizsán, a Gesztenyefasor 90/A szám alatt található. Profivet, mert a szeretet néha négy lábon érkezik haza.
4: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert nálunk minden reggel jut egy kis hely azoknak, akik nem tudnak beszélni, mégis a legtöbbet mondják a szemükkel.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenobia Moncsak, mosolyogni mindenki szeret, de vajon miért nem maradnak mindig hófehérek a fogaink?
4: Sokan rögtön a kávéra vagy a teára gondolnak, pedig a történet ennél sokkal

0: érdekesebb, nem csak a kávé a felelős.
1: Valóban igaz, hogy a kávé, a fekete tea, a vörös bor, vagy akár a kóla is elszínezheti a fogakat, de nem csak ezek okozhatnak sárkás árnyalatot.
0: Az életkor előre haladtával a fogzománc természetesen vékonyodik, alatta pedig ott van a dentin, amely sárgásabb színű, ezért tűnhetnek idővel sötétebbnek a fogaink.
1: A dohányzás az egyik legismertebb oka és makacs elszíneződéseknek, azonban a nikotin és a kátrány könnyen megtapad a fogak felszínén.
0: Ez nem csak esztétikai kérdés, a dohányzás az íny egészségét is károsíthatja.
1: A rendszeres fogmosás mellett érdemes naponta fogsejmet is használni, és időnként felkeresni a fogorvost egy professzionális tisztításra.
0: És vannak olyan ételek is, például az alma, a répa vagy a zeller, amelyek rágás közben segíthetnek tisztában tartani a fogak felszínét. Persze ez nem helyettesíti a fogmosást, de hasznos kiegészítő lehet.
1: Sokan azt hiszik, hogy csak a vakítóan fehér fogak szépek, pedig a legszebb mosoly mindig az őszinte mosoly.
0: Az ápolt fogak és a magabiztos mosoly együtt sokkal többet jelentenek, mint egy tökéletesen fehér fogsor.
1: És most kíváncsiak vagyunk önökre, önök tea, kávé vagy inkább vízfogyasztók. Van olyan apró szokásuk, amellyel különösen vigyáznak a fogaik egészségére?
0: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
1: A mosoly nem attól szép, hogy tökéletes,
0: hanem attól, hogy őszinte. Vigyázzanak a fogaikra, de még inkább arra, hogy legyen okuk minden nap mosolyogni.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban, maradjanak velünk, mert az egészség és a jókedv együtt teszi igazán ragyogóvá a napunkat, és nem sokára megnézzük, mit üzennek a csillagok.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik. Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
3: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230-389-126. 062-180-44-46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyelovó.
4: Kucsa Zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-55. 3 065.
5: Ez volt a reklám.

0: Szászló. Manna Rádió. Panda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Zenobia, szerinted a szerencse ránk talál, vagy nekünk kell észrevenni?
3: Szerintem minden nap küld nekünk egy apró lehetőséget, a kérdés csak az, hogy észrevesszük-e?
2: És éppen ezért nálunk a horoszkóp nem azt mondja meg, mi fog történni, hanem segít nyitott szemmel járni. Nézzük, mit üzennek ma jelképesen a csillagok.
3: Kos, ma egy váratlan lehetőség kopogtathat, ne mondjon rá rögtön nemet. Néha a legjobb dolgok nem szerepelnek a terveink között.
2: Bika, ma különösen jól eshet egy nyugodt beszélgetés, tegye félre egy kis időre a telefonját, és figyeljen arra, aki önnál van.
3: Rák, ma a szíve súghatja a legjobb tanácsot, bízzon a megérzéseiben, gyakran többet tudnak, mint hinnénk.
2: Ikrák, a humora ma sokkal knapját feldobhatja. Egy őszinte nevetés ragadós, ajándékozzon belőle másoknak is.
3: Oroszlán, valaki ma számít önre, egy biztató szó sokkal többet érhet, mint gondolná.
2: Szűz, ne akarjon ma mindent egyszerre megoldani, haladjon lépésről lépésre, a nyugalom is eredmény.
3: Mérleg, a mai nap a harmóniáról szól, hallgasson egy kedvenc zenét, és engedje, hogy feltöltse.
2: Skorpió, egy régi emlékben mosoly csalhat az arcára, vegyen elő egy régi fényképet, vagy hívjon fel egy régi barátot.
3: Nyilas, kalandvágyból ma nem lesz hiány. Menjen haza, ma egy másik útvonalon, lehet, hogy valami szépet fedez fel.
2: Bak, a kitartása lassan meghozza a gyümölcsét, ne becsülje alá a saját munkáját.
3: Vízöntő, ma egy különleges ötlet találhatja meg, a legjobb gondolatok gyorsan elszállnak.
2: Ma a kedvesség lesz az ön legnagyobb ereje, kedves halak, mosolyogjon rá valakire, lehet, hogy éppen erre volt szüksége.
3: És most kíváncsiak vagyunk önökre. Ön szerint mi hoz szerencsét? Egy négy levelű lóhere, egy régi kabala, egy kedvenc dal, vagy egyszerűen az, ha jó szívvel indulunk neki a napnak?
2: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1-670-550-es telefonszámunkra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
3: Lehet, hogy a csillagok mutatnak egy irányt.
2: De az élet legszebb pillanatait mindig mi teremtjük meg egy mosollyal, egy jó szóval, egy kedves gesztussal.
3: Most pedig jöjjön a kabaré, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert a legszebb jóslat az, amikor mi magunk teszünk azért, hogy jobb legyen a napunk.
1: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
4: Sokunk számára rendkívül unalmas, időigényes procedúra, szerintem meg lehet szórakoztató is, persze kérdés, hogy vaj, ezt az ügyintéző is így gondolja-e?
5: Jó napot kívánok! Miért szeretne hitelt felvenni?
4: Ha ma a feleségem szerint hiteltelen vagyunk.
5: Mekkora összegről lenne szó?
4: 100 milliárd.
5: Az nem fog menni.
4: Akkor 5000 elsőig úgy éljé, megadom, halljak meg.
5: És mennyi a futamidő?
4: Hát 120 másodperc. Na most lapos tévével a hónom alatt a tulajjal a nyomomban, ezt letolom 6 másodpercről neked.
5: Igen, igen. Szeretne csokot?
4: Itt mindenki előtt. Hát Kérdés, hogy egy csok után mennyi lenne a kamat? Nem.
5: A csok a gyerekek után jár.
4: Érdekes, nekem abból indult mind.
5: Minél több gyereke van, annál magasabb a csok összege. Hány gyereke van?
4: Kettő.
5: De kettő?
4: Kettő.
5: Tehát kettő, jó.
4: Igen, megérdeztem. Meg három az öt. Mert aztán az icától meg négy, az nyolc.
5: Az úgy kilenc?
4: Igen, de az egyikről még folyik a vita, mert az ica szerint én vagyok, az apja a gyerek arca szerint meg a gár.
5: A magáé.
4: Hát ahhoz most kéne egy térkép meg egy számológép. Az segít, hogyha azt mondom, hogy tavaly csak két olyan nap volt, amikor nem kellett szülinapi tortát vennem.
5: Nézd, egy nagyon nehéz dolgunk lesz. Ön magán személy?
4: Igen, teljesen magán vagyok most itt.
5: Úgy értem, magán vagy jogi személy?
4: Ha jogilag magán személy vagyok, mi hát.
5: Jó, és lakáshitel lesz, vagy személyi kölcsön?
4: Nem adom kölcsön a személyimet, mert visszaélhetnek vele.
5: És mire kell a pénz?
4: Hogy mire? Hát a pénz az arra kell, hogy vegyünk ezt, azt mi maga bélyegalbumba ragaszgatja, hogy mire kéne a pénz.
5: Jó, akkor ez egy gyors kölcsön lesz, ugye?
4: Mi már megkaptam, nagyszerű, akkor enyém a kéró, beköltözhetek.
5: Még nem, először be kell vinnem a gépbe az adatait.
4: Ja jó, akkor diktálom, tessék figyelni. Igen. Anyám neve Egyenes Ági, született dr. Pozsikné Spoiler Janka. Ja. Születési hely és idő, Uzsoki kórház 5 óra 20 perc, 3 kiló 12 deka, legmagasabb iskolai végzettség 183 centi, Hurkapálcai Cserebogár János napközi szakos jogi kar, kora délelőtti levelező szak.
5: Álljunk meg, ez engem nem érdekel. Van-e állandó munkahely?
4: Van állandóan, ott állok a lehelen, ha mit csinálnék.
5: Tehát strandja van.
4: Strandon is árulok, de most tél van. Három részes fürdőruha nem érdekli, ajándék téli strandkabáttal.
5: Jó. Azt mondja meg, hogy ott a lehelen mit árul?
4: Kürtöt, mit? Most ez miért érdekli magát? Eredeti kínai apró betűs részt nem vesz. Könnyen kiolvashatok. Én szövegeztem. De van akciós afgán parfüm is. Unisex illata van neki.
5: Jó. Jövedelem igazolása van?
4: Most kifizeti hónaphozom. Mennyire kellene? Azt mondja.
5: Nézze, addig nem tudunk hitelszerződést kötni, amíg nincs igazolva, hogy ön dolgozik.
4: Ha jó, hát akkor följövöm a Pistiéket. Ők igazolják, hogy mindig jövök, megyek.
5: Bankszámla kivonattal kell tudni bizonyítani, hogy van állandó jövedelme.
4: Banki vonattal?
5: Igen.
4: Jó, akkor majd kimegyek a pályaudvarra, az

0: keresek egy olyan szerelvét, amire rá van írva, hogy Ráfa az Old Bank.
1: Nem értem.
0: Hát mert akkor az egy banki vonat. Jaj! Banki vonat.
1: Szerintem maga azt se tudja, hogy mi az, hogy jövedelem.
0: Dehogy nem, a megyedelem ellentéte.
1: Kezes van?
0: Hát ha kell, akkor szerzek, de most lábast árulok. Teflonos kuktaszet van, még nem érdekli? Van okos ne, teflon is.
1: Nem. Kéne valamilyen fedezet?
0: Hát van teteje a háznak.
1: Jó, mindegy. Hol található az ingatlan?
0: Ja, innen 5 percre egy kis utcában, most láttam meg, nagyon pofás kis kérom. Mm. Úgy megtetszett, elkezdtem előtte zörögni.
1: Hogy zörögni?
0: Hát meg ki volt rá írva, hogy a csengő nem jó, kérem zörögjön, elővettem egy ilyen chipszes zacskót, azt zörögtem bele, de nem jött ki senki.
1: És milyen ingatlan ez?
0: Suzuki.
1: Suzuki?
0: Igen, az volt kiírva a kapura, hogy Suzuki eladó.
1: Ezek szerint akkor azt az előtt álló autót akarja megvenni?
0: Azt már elhoztam, azzal jöttem ide. Nem akarja megvenni, most lett levizsgáztatva, matekból 5-öst kapott. Csillagos 5-ös.
1: Nézze, így nagyon lassan jutunk előre.
0: Hát mi hát a Suzuki, az nem Ferrari. Tudja, milyen autója van a Gyurcsánynak? Lári Ferrari. Na, bírom.
1: Na jó. Se jövedelem igazolás, se kezes, mit, internetbank egyáltalán
0: van? Interneten van, meg szervbankom is van. Kazak vese nem érdekli, meg van egy mongol gyomor donor.
1: Fejezze be, a baromkodást itt még rengetegen várnak.
0: Mi donorra? Mi ez itt, goborra? Ilyeneket
1: elmondanám
0: tudom.
1: Végre, hogy miért jött?
0: Vissza nem térítendő hitelt akarom.
1: Olyan csak vállalkozásoknak tudunk adni. Van KFT?
0: Van mind a kettő, jó szó.
1: Arra nem tudunk hitelt adni.
0: Hát akkor átülök ide, azt akkor adjon erre hitelt. Hát arra nem tud, akkor erre adjon.
1: Ne tartson fel, kérem, gondolja át, hogy mit akar, és jöjjön vissza holnap.
0: Na de holnap vasárnap van.
1: Pont azért. Ha.
0: Maga nem akar nekem segíteni. Nem. Felmegyek a vezérigazgatóhoz, azt kirugatom magát.
1: Ne fáradjon, hétfőtől már úgyis egy másik banknál dolgozom.
0: Igen, és melyiknél?
1: Majd hülye leszek megmondani.
2: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
3: Ébred a város, nyílik az ég. Kávé lapszál,

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Tovább zajlanak a nyári alkotótáborok Magyar-Kanizsán. Aknesz a Oktatási és Művelődési Intézményben ezen a héten is vidám a hangulat. A zümmögő kézműves alkotótábor és a nyári foglalkozások résztvevői minden nap új technikákkal ismerkednek meg, alkotnak és közös élményekkel gazdagodnak. Készül a Hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobótiha mérképtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett textileket az augusztusban nyíló kiállításhoz. A szervezők célja, hogy minél több családi értéket és hagyományt mutathassanak be a közösségnek. Élénk a nyári élet a Tiszaparton. A kellemes időjárásnak köszönhetően sokan keresik fel a magyar-kanizsai Tiszapartot. A strand és a sétány és a kemping továbbra is népszerű úti cél a helyiek és a turisták körében. Tovább bővülnek a kerékpáros útvonalak Magyarországon. Egyre több település fejleszték kerékpárút hálózatát, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés és a kerékpáros turizmus. A fejlesztések célja, hogy még többen válasszák a kétkerekű közlekedést a szabadidő eltöltésére. Új műhold felvételek segítik a tengeri élővilág védelmét. Nemzetközi kutatók új nagy felbontású műholdas térképeket készítettek a tengeri füves élőhelyekről. A felmérés segítheti a természetvédelmi munkát és a partmenti ökoszisztémák megóvását a jövőben. Panda ajánló. Ha a következő napokra keresnek tartalmas kikapcsolódást, érdemes figyelemmel kísérni a Aknesz Oktatási és Művelődési Intézmény és a Hello Kanizsa eseményeit. A nyári táborok mellett hamarosan új kiállítások és kulturális programok is várják az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Ezen a napon, július 16-án ünnepeljük a friss spenót világnapját. A spenót vasban, vitaminokban és rostokban gazdag zöldség, amelyet világszerte az egészséges táplálkozás egyik fontos alapanyagának tartanak. A nap jó híre, egyre több fiatal vesz részt önkéntesként nyári táborok és közösségi rendezvények szervezésében Vajdaságban. A közös munka nem csak élményeket, hanem új barátságokat is hoz. A nap érdekessége, tudták, hogy a tengeri füves rétek a Föld egyik leghatékonyabb természetes széndioxid megkötő élőhelyei, ezért is kiemelten fontos a védelmük a jövő generációi számára. Ha ma valaki azt mondja, hogy még messze a hétvége, csak mosolyogjanak, a csütörtök már a péntek előszobája. Panda Radar, képben a világgal.
1: Panda Rádió. Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar-Kanizsai Tiszatangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tiszatangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tiszatangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
0: A következő percekben pedig arról fogunk beszélni, arról az éjszakáról, amikor a Tisza megváltoztatta egy város sorsát. Zenobia, szerinted lehet egyetlen éjszak alatt örökre megváltozni?
3: Egy embernek is, és egy városnak is, a Tisza ezt
4: egyszer... Egy embernek is, és egy városnak is, a Tisza ezt egyszer már megmutatta.
0: Most visszautazunk

0: 1879. március 12-ének éjszakájára, arra az éjszakára, melyet Szegeden ma is úgy emlegetnek, a nagy árvíz.
1: És amikor a folyó erősebb volt, napok óta emelkedett a Tisza vízszintje, az emberek homokzsákokat hordtak, erősítették a gátakat, és reménykedtek, hogy a folyó megkegyelmez.
0: De azon az éjszakán a gát egy szakaszon átszakadt, a víz hatalmas erővel zúdult a városra. Néhány óra alatt utcák, házak és terek kerültek víz alá.
1: A bajban azonban valami csodálatos is történt. Az emberek segítették egymást, csónakokkal mentették a családokat, a gyerekeket, az időseket. Senki sem azt kérdezte, ki honnan jött, csak azt, kinek van szüksége még segítségre.
0: Az árvíz után egész Európa összefogott Szegedért, több ország küldött pénzt, építőanyagot és segítséget. Ezért mondják ma is, Szegedet a Tisza elvette, de az emberek szeretete újjáépítette.
1: Ma, amikor a partján sétálunk, nehéz elképzelni, milyen ereje volt akkor a folyónak, pedig minden hullám egy darabka történelmet is magával hordoz. És most önökhöz fordulunk. Van olyan hely a Tisza partján, amely különösen közel áll a szívükhöz. Egy horgászhely, egy pad, egy strand, vagy egy emlék, amely örökre összeköti önöket a folyóval.
0: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő tiszai pillanatok rovatban az önök történetét is elmeséljük.
1: A folyók nem csak vizet visznek magukkal,
0: hanem emlékeket, történeteket és emberi sorsokat is. És talán ezért szeretjük a Tiszát ennyire, mert nem csak egy folyó, hanem a közös történeteink része.
1: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
0: Maradjanak velünk, mert a Tisza még mindig tud új történeteket mesélni annak, aki figyel rá.
2: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kel.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Zenóbia, tudod, miért szeretek új városokat felfedezni?
6: Mert minden városnak megvan a saját illata, hangulata és története.
5: Pontosan, és ma egy olyan vajdasági városban látogatunk, ahol mintha egy kicsit lassabban telne az idő, az úti célunk Zombor.
6: Zombort sokan a zöld városnak is nevezik, nem véletlenül hatalmas platánfák, árnyas utcák és gondosan parkosított terek fogadják az érkezőket. Nyáron olyan érzés is sétálni, mintha egy óriási kertben lennénk.
5: És tudják, mi az egyik legjobb benne? Nem kell rohanni. Érdemes lassan végig sétálni a belvároson, leülni egy kávézó teraszára és egyszerűen élvezni a város nyugalmát.
6: Zombor gazdag történelmi múlttal rendelkezik, a városháza, a régi polgári épületek és a templomok mind arról mesélnek, milyen fontos szerepet töltött be a város vajdaság történetében.
5: A városháza dísztermében látható az egyik legnagyobb olajfestmény Szerbiában, az 1697-es Zentai csata monumentális alkotása, amely közel 7 méter széles és igazi művészeti különlegesség.
6: Ha szerdán vagy pénteken járnak Zomborban, érdemes ellátogatni a piacra is. Friss zöldségek, gyümölcsök, házi sajtok, mézek és kézműves finomságok várják a látogatókat.
5: És persze egy jó kávé sem maradhat ki. Egy árnyékos teraszon ülve az ember könnyen elfelejtheti az időt.
6: És most önökhöz fordulunk, melyik vajdasági városba térnek vissza a legszívesebben és miért? Egy emlék miatt, egy finom étel miatt, vagy egyszerűen a hangulata miatt?
5: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő Utazzunk Együtt rovatban éppen az önök kedvenc városába látogatunk el.
6: Utazni nem mindig azt jelenti, hogy messzire megyünk,
5: hanem azt, hogy nyitott szemmel és nyitott szívvel fedezzük fel azt is, ami közel van hozzánk. Mert vajdaság tele van olyan helyekkel, amelyek újra és újra képesek meglepni bennünket.
6: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert minden reggel egy új úti cél, egy új történet és egy új élmény vár önökre.
4: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex. Emelshop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. Emelshop 024. Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13,

0: napi friss menüebédek, nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: Ez volt a reklám.
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Panda Rádió.
2: Ez a Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
5: Zenobia, szerinted a nadrág szíj csak arra való, hogy ne csúszon le a nadrág?
6: Hát régen biztosan így volt, ma viszont már igazi divat kiegészítő. Egy jól megválasztott öv szinte felteszi a koronát az öltözékre.
5: És bizony vannak helyzetek, amikor érdemes feltenni, és olyanok is, amikor jobb nélküle.
6: Ha farmert viselünk, egy szép bőröv elegánsabbá és rendezettebbé teszi az egész megjelenést. Férfiaknál zakóval szinte klasszikus választás, nőknél pedig egy karcsú öv szépen kiemelheti a derekat.
5: Egy egyszerű ruha is teljesen új karaktert kap egy jól megválasztott övvel, néha ez a kis részlet, amitől igazán stílusos lesz az összkép.
6: És mikor hagyjuk el, ha egy nadrág tökéletesen áll, és a felső úgyis eltakarja a derekat, nem kötelező övet viselni. Nyáron a könnyű lenvászon nadrágok, vagy legalább lelazább fazonok gyakran öv nélkül mutatnak természetesebben.
5: Arra is érdemes figyelni, hogy a túl vastag vagy túl díszes öv könnyen elvonhatja a figyelmet az egész öltözékről. Néha tényleg igaz a mondás, a kevesebb több.
6: Férfiaknál elegáns alkalomra ma is jó szabály, hogy az öv színe harmonizáljon a cipő színével. Ez egy apró részlet, de sokat számít.
5: És ami talán a legfontosabb, ne azért viseljünk övet, mert kell, hanem azért, mert jól érezzük magunkat benne. Most pedig kíváncsiak vagyunk önökre, önök inkább övvel szeretik viselni a nadrágot, vagy öv nélkül érzik kényelmesebbnek. Van kedvenc övük, amit évek óta hordanak?
6: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalára.
5: A stílus nem attól különleges, hogy mennyibe kerül,
6: hanem attól, hogy tükrözi azt, akik vagyunk. A legjobb öltözék mindig az, amelyben önazonossak és magabiztosnak érezzük magunkat.
5: Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádióban. Maradjanak velünk, mert a divat nem a szabályokról szól, hanem arról, hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben.
4: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

Jó reggelt kívánunk, nézzük a Magyar Szó mai július 16-ai számának legfontosabb híreit. A címlap vezető híre szerint Szerbiában minden nagykorú állampolgár egyszeri állami támogatásra számíthat. A nyugdíjasok számára pedig a kifizetést szeptember közepére ígérik. A részletekről és a támogatások ütemezéséről a lap bővebben is beszámol. Topolyán fizetőssé válhat a parkolás, a tervek szerint az év végéig bevezethetik az új rendszert, amelynek célja a parkolóhelyek jobb kihasználása és a forgalom rendezése. Jó hír érkezett Szabadkáról, és új autós kemping épülhet. Az építési engedély már rendelkezésre áll, a beruházás finanszírozásáról még folynak az egyeztetések. Egészségügyi témában arról ír a lap, hogy Nagybecskereken tovább erősödhet az egészségügyi háttér. Új fejlesztések és korszerű felszerelések segíthetik a betegellátást. A vajdasági magyar közösség számára is örömteli hír, hogy megújult a Magyar Szó zentai szerkesztősége. A felújított munkakörnyezetet ünnepélyes keretek között adták át, ami a szerkesztőség mindennapi munkáját is segíti. A kultúra világából pedig megtudhatjuk, hogy több mint 100 filmet vetítenek a hétvégi filmes rendezvényen, így a filmkedvelők igazán gazdag programból válogathatnak. Ez volt a Magyar Szó mai lapszemléje, a részletes cikkeket megtalálhatják a Napilap legfrissebb számában. Pont a rádió, mindannyiunk hangja.

0: music's awesome. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up. On the radio.
2: A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság nem csak az otthonunkban, hanem az utakon is fontos szerepet játszik. Ma az autó biztosításáról beszélgetünk. Sokan úgy gondolnak a biztosításra, mint egy kötelező kiadásra, pedig valójában a nyugalomról, a biztonságról és az előrelátásról szól. Amikor autóba ülünk, soha nem tudhatjuk pontosan, mit hoz a következő kilométer. Egy figyelmetlen pillanat, egy kisebb koccanás, egy parkolóban történt sérülés, vagy akár egy komolyabb baleset is jelentős anyagi terhet jelenthet. Éppen ezért fontos, hogy járművünk megfelelő biztosítással rendelkezzen. A kötelező biztosítás nem csak jogszabályi előírás, hanem védelmet is jelent a közlekedés többi résztvevője számára. Sokan emellett kaszkó biztosítást is választanak. Ez segítséget jelenthet olyan helyzetekben, amikor viharkár, jégeső, rongálás vagy akár lopás okoz kárt a járműben. Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztalunk heves viharokat. Erős szél, jégeső vagy kidőlő faágak is komoly károkat okozhatnak egy autóban. Az autó ma már sok család számára nélkülözhetetlen. Munkába járunk vele, bevásárolunk, utazunk, és a mindennapjaink fontos része lett. Ezért érdemes időben gondoskodni arról, hogy váratlan helyzetekben sem maradjunk segítség nélkül. Egy kis gondolat a végére. A biztosítás nem azért fontos, mert bajra számítunk, hanem azért, mert szeretnénk felkészülten fogadni az élet váratlan fordulatait. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, ahol tudják, hogy a biztonság nem a baleset után kezdődik, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. A nyugodtabb holnapért, a biztonságosabb utakért, és azért, hogy minden utazás jó érzéssel érjen véget. Panda Rádió, FM 103,5 mindannyiunk hangja.

Beszélgetés éjjel. Egy újabb reggel. Tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo Bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 857 0616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívj a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062-158-9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Két új korszerű és biztonságos játszótér Magyarkanizsán. A játszóterekkel a Magyarkanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény bővült. A Napsugár bölcsödében és a Pittypang óvodában megvalósult fejlesztés a Niszki Olajipari Vállalat együtt a közösségért programjának támogatásával, valamint az önkormányzat hozzájárulásával valósult meg. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény három magyarkanizsai épületében jelenleg több mint 600 gyermek neveléséről gondoskodnak, így a mostani beruházások jelentősen hozzájárulnak a kisgyermekek biztonságosabb és színvonalasabb környezetben történő mindennapjaihoz. Zökkenőmentes a vajdasági szívbetegek ellátása. Így reagált a Vajdasági Tartományi Egészségügyi Titkárság az elmúlt napokban megjelent híresztelésekre, amelyek megkérdőjelezték a tartományi kardiovaszkuláris betegellátás biztonságát. Közleményük szerint a sürgős akut szívinfarktussal küzdő betegek ellátása teljesen biztosított és késedelem nélkül történik. A hivatalos tájékoztatás szerint a vajdasági infarktusos betegek sürgősségi ellátórendszere a hatályos orvosi protokollok szerint működik, bár a rendszer 2016 előtt komoly kapacitáshiánnyal és hosszú várólistákkal küzdött, az akkori reformok óta Szabadkán, Zomborban és Nagybecskereken is új angiográfiai központokat hoztak létre, a meglévő hálózatot pedig hamarosan két újabb angiográfiai teremmel bővítik. A közlemény kitért arra is, hogy a regionális központok szakorvosainak képzése folyamatos, egy-egy önálló intervenciós kardiológus felkészítése ugyanis körülbelül 5 év mentori munkát igényel. Minden szerbiai állampolgárt megillet a részvényalapból tervezett támogatás, jelentette ki Siniša Malić, szerb pénzügyminiszter. Elmondása szerint az állam ezzel is támogatni kívánja a polgárokat, és megmutatni, hogy a nehéz időszakokban is számíthatnak rá. A miniszter szerint nem szabad politikai kérdést csinálni a kifizetésből. Hangsúlyozta, hogy a világban egymást követik a gazdasági válságok, ezért fontos, hogy az emberek egy erős és stabil államra támaszkodhassanak. Hozzátette, hogy Szerbia gazdasági helyzete stabil az idei első negyed évben. A gazdaság 3,2%-kal nőtt, az államadóság a GDP 43,8%-át teszi ki. Az államnak mintegy 5 milliárd eurós tartaléka van, a munkanélküliség pedig 9% alá csökkent. Elmondása szerint a bérek reál értéke is emelkedik. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanović, a Szerbiai Távfűszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást. A polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távfűszolgáltató pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Dejan Stojanović az RTS hírműsorában elmondta, hogy nem lehet eltérő mennyiségű hőenergiát fogyasztani úgy, hogy mindenki ugyanannyit fizessen. Emlékeztetett arra, hogy a fogyasztás alapú díjfizetés 2015 óta törvényi kötelezettség, célja pedig az igazságosabb költségelszámolás.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfo támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon is alapvetően száraz útviszonyokra készülhetünk. A túlnyomóan napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: A mai napon napos meleg idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 148, Zentánál 223 cm magas. A mai napon a fokozódó kánikula hatására ismét a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel, fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet, záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat, emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is. A napos időszakok jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Tovább zajlanak a nyári alkotótáborok Magyar-Kanizsán. A KNESZ oktatási és művelődési intézményben ezen a héten is vidám a hangulat. A zümmögő kézműves alkotótábor és a nyári foglalkozások résztvevői minden nap új technikákkal ismerkednek meg, alkotnak és közös élményekkel gazdagodnak. Készül a hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobóti Hamér képtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett textileket az augusztusban nyíló kiállításhoz. A szervezők célja, hogy minél több családi értéket és hagyományt mutathassanak be a közösségnek. Élénk a nyári élet a Tiszaparton. A kellemes időjárásnak köszönhetően sokan keresik fel a magyar-kanizsai Tiszapartot. A strand és a sétány és a kemping továbbra is népszerű úti cél a helyiek és a turisták körében. Tovább bővülnek a kerékpáros útvonalak Magyarországon. Egyre több település fejleszték kerékpárút hálózatát, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés és a kerékpáros turizmus. A fejlesztések célja, hogy még többen választják a kétkerekű közlekedést a szabadidő eltöltésére. Új műhold felvételek segítik a tengeri élővilág védelmét. Nemzetközi kutatók új nagy felbontású műholdas térképeket készítettek a tengeri füves élőhelyekről. A felmérés segítheti a természetvédelmi munkát és a partmenti ökoszisztémák megóvását a jövőben. Panda ajánló. Ha a következő napokra keresnek tartalmas kikapcsolódást, érdemes figyelemmel kísérni a KNESZ Oktatási és Művelődési Intézmény és a Hello Kanizsa eseményeit. A nyári táborok mellett hamarosan új kiállítások és kulturális programok is várják az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Ezen a napon, július 16-án ünnepeljük a friss spenót világnapját. A spenót vasban, vitaminokban és rostokban gazdag zöldség, amelyet világszerte az egészséges táplálkozás egyik fontos alapanyagának tartanak. A nap jó híre, egyre több fiatal vesz részt önkéntesként nyári táborok és közösségi rendezvények szervezésében Vajdaságban. A közös munka nem csak élményeket, hanem új barátságokat is hoz. A nap érdekessége. Tudták, hogy a tengeri füves réteg a Föld egyik leghatékonyabb természetes széndioxid megkötő élőhelyei? Ezért is kiemelten fontos a védelmük a jövő generációi számára. Ha ma valaki azt mondja, hogy még messze a hétvége, csak mosolyogjanak, a csütörtök már a pintát előszobálja. Panda Radar. Képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitunus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegidítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk az zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Két új korszerű és biztonságos játszótér Magyarkanizsán. A játszóterekkel a magyarkanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény bővült. A Napsugár bölcsödében és a Pittypang óvodában megvalósult fejlesztés a Niszkőolajipari Vállalat együtt a közösségért programjának támogatásával, valamint az önkormányzat hozzájárulásával valósult meg. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény három magyarkanizsai épületében jelenleg több mint 600 gyermek neveléséről gondoskodnak, így a mostani beruházások jelentősen hozzájárulnak a kisgyermekek biztonságosabb és színvonalasabb környezetben történő mindennapjaihoz. Zökkenőmentes a vajdasági szívbetegek ellátása. Így reagált a Vajdasági Tartományi Egészségügyi Titkárság az elmúlt napokban megjelent híresztelésekre, amelyek megkérdőjelezték a tartományi kardiovaszkuláris betegellátás biztonságát. Közleményük szerint a sürgős akut szívinfarktussal küzdő betegek ellátása teljesen biztosított és késedelem nélkül történik. A hivatalos tájékoztatás szerint a vajdasági infarktusos betegek sürgősségi ellátórendszere a hatályos orvosi protokollok szerint működik, bár a rendszer 2016 előtt komoly kapacitáshiánnyal és hosszú várólistákkal küzdött, az akkori reformok óta Szabadkán, Zomborban és Nagybecskereken is új angiográfiai központokat hoztak létre, a meglévő hálózatot pedig hamarosan két újabb angiográfiai teremmel bővítik. A közlemény kitért arra is, hogy a regionális központok szakorvosainak képzése folyamatos, egy-egy önálló intervenciós kardiológus felkészítése ugyanis körülbelül 5 év mentori munkát igényel. Minden szerbiai állampolgárt megillet a részvényalapból tervezett támogatás, jelentette ki Siniša Mali szerb pénzügyminiszter. Elmondása szerint az állam ezzel is támogatni kívánja a polgárokat, és megmutatni, hogy a nehéz időszakokban is számíthatnak rá. A miniszter szerint nem szabad politikai kérdést csinálni a kifizetésből. Hangsúlyozta, hogy a világban egymást követik a gazdasági válságok, ezért fontos, hogy az emberek egy erős és stabil államra támaszkodhassanak. Hozzátette, hogy Szerbia gazdasági helyzete stabil az idei első negyed évben, a gazdaság 3,2%-kal nőtt, az államadóság a GDP 43,8%-át teszi ki. Az államnak mintegy 5 milliárd eurós tartaléka van, a munkanélküliség pedig 9% alá csökkent. Elmondása szerint a bérek reál értéke is emelkedik. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanović, a Szerbiai Távfűszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást. A polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távfűszolgáltatók pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Dejan Stojanović az RTS hírműsorában elmondta, hogy nem lehet eltérő mennyiségű hőenergiát fogyasztani úgy, hogy mindenki ugyanannyit fizessen. Emlékeztetett arra, hogy a fogyasztás alapú díjfizetés 2015 óta törvényi kötelezettség, célja pedig az igazságosabb költségelszámolás.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon is alapvetően száraz útviszonyokra készülhetünk. A túlnyomóan napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: időjárás.
2: A mai napon napos meleg idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 148, Zentánál 223 cm magas. A mai napon a fokozódó kánikula hatására ismét a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel, fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet, záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat, emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is. A napos időszakok jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát ezen a héten Csongrád-Csanád vármegyében. Kohajda Balázs és Zikin Alexander tűzoltóőrmestereket Prókos Imre tűzoltóezredes a vármegyei katasztrófavédelem igazgatója köszöntötte és átadta kinevezési okmányaikat. A 23 éves Balázs Kiszombolon él, korábban több szakmákban is dolgozott, mielőtt a tűzoltói hivatást választotta. A sikeres képzés után első szolgálatát a makói hivatásos tűzoltóparancsnokságon kezdi meg. A 24 éves Alexander Szentesen él, végzettsége szerint gépészmérnök, úgy döntött, pályát módosít és hosszú távon tűzoltóként szeretne szolgálni. Szolgálatát a csongrádi hivatásos tűzoltóparancsnokság állományában kezdi meg. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindketten elhivatottan és nagy lelkesedéssel vágnak neki az új hivatásuknak. A következő időszakban tapasztalt kollégáik segítik majd a szakmai fejlődésüket és a gyakorlati felkészülésüket. A több hónapos képzés sikeres teljesítését követően immár éles bevetéseken is részt vehetnek, ahol a lakosság biztonságát szolgálják. Ismét napirendre került a makói járokban található földgáz vagyon kérdése az országgyűlés keddi ülésén. A parlamenti vitában Szabadi István arról beszélt, hogy a becslések szerint a Makó térségében található földgázkészlet akár 60-tól 200 évre is biztosíthatná Magyarország energiaellátását. A Mi Hazánk képviselője sürgette a lelőhely kitermelésének megkezdését, és a fosszilis energiaforrások további hasznosítása mellett érvelt. Felszólalásában üdvözölte a villamos energiahálózat fejlesztésére szánt uniós támogatást. Ugyanakkor úgy vélte, ennél nagyobb beruházásokra lenne szükség. Álláspontja szerint a hazai energiaellátásban az atomenergia és a fosszilis energiahordozók egyaránt fontos szerepet töltenek be. A felvetésre az energiaügyekért felelős miniszter reagált. Válaszában hangsúlyozta, hogy a fosszilis energiahordozók környezeti terhelést jelentenek, emellett Magyarország kőolajkészlete is korlátozott. A makói földgáz esetében szerinte az a legfontosabb kérdés, hogy a kitermelés gazdaságosan és környezetkímélő módon megvalósítható-e. A vita ismét ráirányította figyelmet a makói járok jelentős energiapotenciájára. A térség földgázkészletének hasznosítása továbbra is szakmai és gazdasági kérdések tárgyát képzi. Mérséklődni látszanak az ingatlan árak Szegeden, miután az elmúlt időszak jelentős drágulása visszafogta a vásárlói keresletet. Egyre több eladó csökkenti a meghirdetett árakat, hogy sikerüljön értékesítenie ingatlanát. A szakértők szerint az 1 millió forintos négyzetméter árat már sok vevő nem tudja, vagy nem szeretné megfizetni. A felújítandó panellakások ára is csökkenő tendenciát mutat. Jelenleg jellemzően 800 és 850 ezer forintos négyzetméter áron kelnek el. A BYD beruházás környezetében továbbra is keresettek az építési telkek, különösen a béketelepi Lilium lakópark térségében. Az elmúlt időszakban azonban több ingatlan ára a szakértők szerint túlzottan megemelkedett. A piacot korábban az Otthon Start program és a BYD érkezése is jelentősen befolyásolta, de ezek árfelhajtó hatása mára mérséklődött. Az eladó panellakások száma jelentősen nőtt, így a vásárlók nagyobb kínálatból válogathatnak, ami lassítja az értékesítést. A magas szegedi ingatlan árak miatt egyre többen keresnek otthont a város környéki településeken. A szakértők szerint ugyanakkor a BYD-hoz kapcsolódó további beruházások a jövőben ismét élénkíthetik a szegedi ingatlanpiacot. Vádat emelt a szegedi járási ügyészség két férfi és egy nő ellen, akik a vád szerint kifosztottak egy idős embert, majd a megszerzett pénzt rövid idő alatt elköltötték. A vádirat szerint a két férfi tavaly februárban felkísérte a sértettet szegedi otthonába, ahol magukhoz vették készpénzét és bankkártyáját. Ezután egy nő is csatlakozott hozzájuk, és közösen kezdték el felhasználni a bankkártyán lévő összeget. A vádlottak a pénzből egy szegedi szállodában szálltak meg, emellett benzinkutakon, trafikokban, lottózókban és internetes vásárlások során is költekeztek. A vád szerint szerencsejátékra is fordítottak a megszerzett pénzből. Másnap reggel a két férfi egy közeli kávézóban egy őrizetlenül hagyott mobiltelefont is ellopott. A közel 200 ezer forint értékű készüléket értékesíteni akarták, azonban a telefon tulajdonosa időközben megtalálta őket és visszaszerezte az eszközt. Az ügyészség a három vádlottat kifosztással, lopással és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással vádolja. Az ügyben a szegedi járásbírósághoz majd döntést. Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallották. Szeged és térségének legfontosabb történéseivel itt a Panda Rádióban, a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információként keressék fel a www.palankhir-szeged.hu weboldalt, vagy iratkozzanak fel a Palánk Hír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Most a 024 555 976-os telefonszámon és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Сома, akkor úgy nézünk, úgy is volt ez, volt egy Jutuzánkkal, kik az eletényben, vagy nem tudom, hogy mondják, kisebb tárgában, igen, jó volt, nem tudjuk olyan jól játszani, de legalább sajátos ízzel.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból, politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Tovább zajlanak a nyári alkotótáborok Magyar-Kanizsán. A KNESZ Oktatási és Művelődési Intézményben ezen a héten is vidám a hangulat. A zümmögő kézműves alkotótábor és a nyári foglalkozások résztvevői minden nap új technikákkal ismerkednek meg, alkotnak és közös élményekkel gazdagodnak. Készül a hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobóti Hamér képtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett textileket az augusztusban nyíló kiállításhoz. A szervezők célja, hogy minél több családi értéket és hagyományt mutathassanak be a közösségnek. Élénk a nyári élet a Tiszaparton. A kellemes időjárásnak köszönhetően sokan keresik fel a magyar-kanizsai Tiszapartot. A strand és a sétány és a kemping továbbra is népszerű úti cél a helyiek és a turisták körében. Tovább bővülnek a kerékpáros útvonalak Magyarországon. Egyre több település fejleszték kerékpárút hálózatát, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés és a kerékpáros turizmus. A fejlesztések célja, hogy még többen válasszák a kétkerekű közlekedést a szabadidő eltöltésére. Új műhold felvételek segítik a tengeri élővilág védelmét. Nemzetközi kutatók új nagy felbontású műholdas térképeket készítettek a tengeri füves élőhelyekről. A felmérés segítheti a természetvédelmi munkát és a partmenti ökoszisztémák megóvását a jövőben. Panda ajánló. Ha a következő napokra keresnek tartalmas kikapcsolódást, érdemes figyelemmel kísérni a KNESZ Oktatási és Művelődési Intézmény és a Hello Kanizsa eseményeit. A nyári táborok mellett hamarosan új kiállítások és kulturális programok is várják az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Ezen a napon, július 16-án ünnepeljük a friss spenót világnapját. A spenót vasban, vitaminokban és rostokban gazdag zöldség, amelyet világszerte az egészséges táplálkozás egyik fontos alapanyagának tartanak. A nap jó híre, egyre több fiatal vesz részt önkéntesként nyári táborok és közösségi rendezvények szervezésében Vajdaságban. A közös munka nem csak élményeket, hanem új barátságokat is hoz. A nap érdekessége. Tudták, hogy a tengeri füves rétek a Föld egyik leghatékonyabb természetes széndioxid megkötő élőhelyei? Ezért is kiemelten fontos a védelmük a jövő generációi számára. Ha ma valaki azt mondja, hogy még messze a hétvége, csak mosolyogjanak, a csütörtök már a pintát előszobája. Panda Radar, képben a világgal.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegidítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópáé terembe a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópáé terem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópáé terem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Két új korszerű és biztonságos játszótér Magyarkanizsán. A játszóterekkel a Magyarkanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény bővült. A Napsugár bölcsödében és a Pittypang óvodában megvalósult fejlesztés a Niszkőolajipari Vállalat együtt a közösségért programjának támogatásával, valamint az önkormányzat hozzájárulásával valósult meg. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény három magyarkanizsai épületében jelenleg több mint 600 gyermek neveléséről gondoskodnak, így a mostani beruházás jelentősen hozzájárulnak a kisgyermekek biztonságosabb és színvonalasabb környezetben történő mindennapjaihoz. Zökkenőmentes a vajdasági szívbetegek ellátása. Így reagált a Vajdasági Tartományi Egészségügyi Titkárság az elmúlt napokban megjelent híresztelésekre, amelyek megkérdőjelezték a tartományi kardiovaszkuláris betegellátás biztonságát. Közleményük szerint a sürgős akut szívinfarktussal küzdő betegek ellátása teljesen biztosított és késedelem nélkül történik. A hivatalos tájékoztatás szerint a vajdasági infarktusos betegek sürgőségi ellátórendszere a hatályos orvosi protokollok szerint működik, bár a rendszer 2016 előtt komoly kapacitáshiánnyal és hosszú várólistákkal küzdött, az akkori reformok óta Szabadkán, Zomborban és Nagybecskereken is új angiográfiai központokat hoztak létre, a meglévő hálózatot pedig hamarosan két újabb angiográfiai teremmel bővítik. A közlemény kitért arra is, hogy a regionális központok szakorvosainak képzése folyamatos, egy-egy önálló intervenciós kardiológus felkészítése ugyanis körülbelül 5 év mentori munkát igényel. Minden szerbiai állampolgárt megillet a részvény alapból tervezett támogatás, jelentette ki Siniša Malić szerb pénzügyminiszter. Elmondása szerint az állam ezzel is támogatni kívánja a polgárokat, és megmutatni, hogy a nehéz időszakokban is számíthatnak rá. A miniszter szerint nem szabad politikai kérdést csinálni a kifizetésből. Hangsúlyozta, hogy a világban egymást követik a gazdasági válságok, ezért fontos, hogy az emberek egy erős és stabil államra támaszkodhassanak. Hozzátette, hogy Szerbia gazdasági helyzete stabil az idei első negyed évben. A gazdaság 3,2%-kal nőtt, az államadóság a GDP 43,8%-át teszi ki. Az államnak mintegy 5 milliárd eurós tartaléka van, a munkanélküliség pedig 9% alá csökkent. Elmondása szerint a bérek reál értéke is emelkedik. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanović, a Szerbiai Távfűszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást. A polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távfűszolgáltató pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Dejan Stojanović az RTS hírműsorában elmondta, hogy nem lehet eltérő mennyiségű hőenergiát fogyasztani úgy, hogy mindenki ugyanannyit fizessen. Emlékeztetett arra, hogy a fogyasztás alapú díjfizetés 2015 óta törvényi kötelezettség, célja pedig az igazságosabb költségelszámolás.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon is alapvetően száraz útviszonyokra készülhetünk. A túlnyomóan napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon napos meleg idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar-Kanizsánál 148, Zentánál 223 cm magas. A mai napon a fokozódó kánikula hatására ismét a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel, fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet. Záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat. Emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is. A napos időszakok jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Es wurde reklam.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.

0: Oh girl. Oh girl. Oh girl.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát ezen a héten Csongrád-Csanád vármegyében. Kohajda Balázs és Zikin Alexander tűzoltóőrmestereket Prókus Imre tűzoltóezredes a vármegyei katasztrófavédelem igazgatója köszöntötte és átadta kinevezési okmányaikat. A 23 éves Balázs Kiszombolon él, korábban több szakmákban is dolgozott, mielőtt a tűzoltói hivatást választotta. A sikeres képzés után első szolgálatát a makói hivatásos tűzoltóparancsnokságon kezdi meg. A 24 éves Alexander Szentesen él, végzettsége szerint gépészmérnök, úgy döntött, pályát módosít és hosszú távon tűzoltóként szeretne szolgálni. Szolgálatát a csongrádi hivatásos tűzoltóparancsnokság állományában kezdi meg. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindketten elhivatottan és nagy lelkesedéssel vágnak neki az új hivatásuknak. A következő időszakban tapasztalt kollégáik segítik majd a szakmai fejlődésüket és a gyakorlati felkészülésüket. A több hónapos képzés sikeres teljesítését követően immár éles bevetéseken is részt vehetnek, ahol a lakosság biztonságát szolgálják. Ismét napirendre került a makói árokban található földgáz vagyon kérdése az országgyűlés keddi ülésén. A parlamenti vitában Szabadi István arról beszélt, hogy a becslések szerint a Makó térségében található földgázkészlet akár 60-tól 200 évre is biztosíthatná Magyarország energiaellátását. A Mi Hazánk képviselője sürgette a lelőhely kitermelésének megkezdését és a fosszilis energiaforrások további hasznosítása mellett érvelt. Felszólalásában üdvözölte a villamosenergia hálózat fejlesztésére szánt uniós támogatást. Ugyanakkor úgy vélte, ennél nagyobb beruházásokra lenne szükség. Álláspontja szerint a hazai energiaellátásban az atomenergia és a fosszilis energiahordozók egyaránt fontos szerepet töltenek be. A felvetésre az energiaügyekért felelős miniszter reagált. Válaszában hangsúlyozta, hogy a fosszilis energiahordozók környezeti terhelést jelentenek, emellett Magyarország kőolajkészlete is korlátozott. A makói földgáz esetében szerinte az a legfontosabb kérdés, hogy a kitermelés gazdaságosan és környezetkímélő módon megvalósítható-e. A vita ismét ráirányította figyelmet a makói árok jelentős energiapotenciájára. A térség földgázkészletének hasznosítása továbbra is szakmai és gazdasági kérdések tárgyát képzi. Mérséklődni látszanak az ingatlanárak Szegeden, miután az elmúlt időszak jelentős drágulása visszafogta a vásárlói keresletet. Egyre több eladó csökkenti a meghirdetett árakat, hogy sikerüljön értékesítenie ingatlanát. A szakértők szerint az 1 millió forintos négyzetméter árat már sok vevő nem tudja, vagy nem szeretné megfizetni. A felújítandó panellakások ára is csökkenő tendenciát mutat. Jelenleg jellemzően 800 és 850 ezer forintos négyzetméter áron kelnek el. A BYD beruházás környezetében továbbra is keresettek az építési telkek. Különösen a béketelepi Lilium lakópark térségében. Az elmúlt időszakban azonban több ingatlan ára a szakértők szerint túlzottan megemelkedett. A piacot korábban az otthonstart program és a BYD érkezése is jelentősen befolyásolta, de ezek árfelhajtó hatása mára mérséklődött. Az eladó panellakások száma jelentősen nőtt, így a vásárlók nagyobb kínálatból válogathatnak, ami lassítja az értékesítést. A magas szegedi ingatlan árak miatt egyre többen keresnek otthont a város környéki településeken. A szakértők szerint ugyanakkor a BYD-hoz kapcsolódó további beruházások a jövőben ismét élénkíthetik a szegedi ingatlanpiacot. Vádat emelt a szegedi járási ügyészség két férfi és egy nő ellen, akik a vád szerint kifosztottak egy idős embert, majd a megszerzett pénzt rövid idő alatt elköltötték. A vádirat szerint a két férfi tavaly februárban felkísérte a sértettet szegedi otthonába, ahol magukhoz vették készpénzét és bankkártyáját. Ezután egy nő is csatlakozott hozzájuk, és közösen kezdték el felhasználni a bankkártyán lévő összeget. A vádlottak a pénzből egy szegedi szállodában szálltak meg, emellett benzinkutakon, trafikokban, lottózókban és internetes vásárlások során is költekeztek. A vád szerint szerencsejátékra is fordítottak a megszerzett pénzből. Másnap reggel a két férfi egy közeli kávézóban egy őrizetlenül hagyott mobiltelefont is ellopott. A közel 200 ezer forint értékű készüléket értékesíteni akarták, azonban a telefon tulajdonosa időközben megtalálta őket és visszaszerezte az eszközt. Az ügyészség a három vádlottat kifosztással, lopással és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással vádolja. Az ügyben a szegedi járásbírósághoz majd döntést. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhír perceket hallották. Szeged és térségének legfontosabb történéseivel itt a Panda Rádióban, a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információként keressék fel a www.palánkhír-szeged.hu weboldalt, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: volna blues.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Két új korszerű és biztonságos játszótér Magyarkanizsán. A játszóterekkel a magyarkanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény bővült. A Napsugár bölcsödében és a Pittypang óvodában megvalósult fejlesztés a Niszki Olajipari Vállalat együtt a közösségért programjának támogatásával, valamint az önkormányzat hozzájárulásával valósult meg. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény három magyarkanizsai épületében jelenleg több mint 600 gyermek neveléséről gondoskodnak, így a mostani beruházások jelentősen hozzájárulnak a kisgyermekek biztonságosabb és színvonalasabb környezetben történő mindennapjaihoz. Zökkenőmentes a vajdasági szívbetegek ellátása. Így reagált a Vajdasági Tartományi Egészségügyi Titkárság az elmúlt napokban megjelent híresztelésekre, amelyek megkérdőjelezték a tartományi kardiovaszkuláris betegellátás biztonságát. Közleményük szerint a sürgős akut szívinfarktussal küzdő betegek ellátása teljesen biztosított és késedelem nélkül történik. A hivatalos tájékoztatás szerint a vajdasági infarktusos betegek sürgősségi ellátórendszere a hatályos orvosi protokollok szerint működik, bár a rendszer 2016 előtt komoly kapacitáshiánnyal és hosszú várólistákkal küzdött, az akkori reformok óta Szabadkán, Zomborban és Nagybecskereken is új angiográfiai központokat hoztak létre, a meglévő hálózatot pedig hamarosan két újabb angiográfiai teremmel bővítik, 10% alá csökkent. Elmondása szerint a bérek reál értéke is emelkedik. A közel-keleti konfliktus újbóli kiéleződése ismét megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát, ami tovább nehezíti a távfűtési rendszerek felkészülését a következő fűtési idényre. Dejan Stojanovic, a Szerbiai Távfűszolgáltatók Egyesületének igazgatója szerint egyre több városban vezetik be fokozatosan a fogyasztás alapú elszámolást. A polgároknak azonban nem kell tartaniuk az új elszámolási modelltől. Hozzátette, hogy a távfűszolgáltató pénzügyi helyzete minden korábbinál nehezebb. Dejan Stojanovic az RTS hírműsorában elmondta, hogy nem lehet eltérő mennyiségű hőenergiát fogyasztani úgy, hogy mindenki ugyanannyit fizessen. Emlékeztetett arra, hogy a fogyasztás alapú díjfizetés 2015 óta törvényi kötelezettség, célja pedig az igazságosabb költségelszámolás.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon is alapvetően száraz útviszonyokra készülhetünk. A túlnyomóan napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házi állatot, tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: időjárás.
1: A mai napon napos meleg idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 148, Zentánál 223 cm magas. A mai napon a fokozódó kánikula hatására ismét a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel, fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet, záporok, zivatarok környezetében fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat, emellett rosszabbodhat az aszmások állapota is. A napos időszakok jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Beneckó Arangyalovó.

mint a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból, politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar! Tovább zajlanak a nyári alkotótáborok Magyar-Kanizsán. A KNESZ Oktatási és Művelődési Intézményben ezen a héten is vidám a hangulat. A zümmögő kézműves alkotótábor és a nyári foglalkozások résztvevői minden nap új technikákkal ismerkednek meg, alkotnak és közös élményekkel gazdagodnak. Készül a Hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobódiha mérképtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett textileket az augusztusban nyíló kiállításhoz. A szervezők célja, hogy minél több családi értéket és hagyományt mutathassanak be a közösségnek. Élénk a nyári élet a Tiszaparton. A kellemes időjárásnak köszönhetően sokan keresik fel a magyar-kanizsai Tiszapartot. A strand és a sétány és a kemping továbbra is népszerű úti cél a helyiek és a turisták körében. Tovább bővülnek a kerékpáros útvonalak Magyarországon. Egyre több település fejleszték kerékpárút hálózatát, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés és a kerékpáros turizmus. A fejlesztések célja, hogy még többen válasszák a kétkerekű közlekedést a szabadidő eltöltésére. Új műhold felvételek segítik a tengeri élővilág védelmét. Nemzetközi kutatók új nagy felbontású műholdas térképeket készítettek a tengeri füves élőhelyekről. A felmérés segítheti a természetvédelmi munkát és a partmenti ökoszisztémák megóvását a jövőben. Panda ajánló. Ha a következő napokra keresnek tartalmas kikapcsolódást, érdemes figyelemmel kísérni a KNESZ Oktatási és Művelődési Intézmény és a Hello Kanizsa eseményeit. A nyári táborok mellett hamarosan új kiállítások és kulturális programok is várják az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Ezen a napon, július 16-án ünnepeljük a friss spenót világnapját. A spenót vasban, vitaminokban és rostokban gazdag zöldség, amelyet világszerte az egészséges táplálkozás egyik fontos alapanyagának tartanak. A nap jó híre, egyre több fiatal vesz részt önkéntesként nyári táborok és közösségi rendezvények szervezésében Vajdaságban. A közös munka nem csak élményeket, hanem új barátságokat is hoz. A nap érdekessége. Tudták, hogy a tengeri füves réteg a Föld egyik leghatékonyabb természetes széndioxid megkötő élőhelyei? Ezért is kiemelten fontos a védelmük a jövő generációi számára. Ha ma valaki azt mondja, hogy még messze a hétvége, csak mosolyogjanak, a csütörtök már a péntek előszobája. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az

Banda Radio Kanjiža. Thank you.

0: 3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Pond a rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: What it do, baby boy?

lights. I'm in the seekers. I'm up in the DJ booth.

0: Music Sauce.
1: Full Radio.
2: Hit music.
0: Hit music.
1: Panda Rádió.